90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hölgyeim és uraim!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén is találunk összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Érintők program Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Vármegyei Kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a Szolnoki, a Törökszentmiklósi, a Karcagi, a Tiszafüredi és a Jászberényi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Önkéntes babasimogatókat várnak a Jász-Nagykun Szolnok megyei kórházakban. Szolnok, Mezőtúr, Karcag és Jászberény is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbe veszik a babákat. Ez olvasható az érintők program honlapján. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója versenk. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
3: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk őrsöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
4: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. 5 olyan szakember munkáját ismerte el háladíjjal Szolnokon a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezete, akik hosszú időn keresztül segítették a helyi közösséget. Számolt be róla a Szolnoki Napló. A díjjal azokat a segítőket köszöntötték, akik munkájukkal, odafigyelésükkel és elkötelezettségükkel sokat tettek másokért. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között adták át a Városháza Hubay Ferenc dísztermében. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra lehet számítani a 4-es főút Karcag térségében érintett szakaszán. A munkálatok idején a közlekedőknek fokozott figyelemmel és türelemmel kell haladniuk. A helyszínen ideiglenes forgalmi rend segíti a közlekedést. A munkavégzés várhatóan időszakosan okozhat torlódásokat is, tájékoztatott a Szolnoki Napló. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva különleges programokat rendeztek Szolnokon. A Damjanich János Múzeumban rendhagyó tárlatvezetés, nyitott restaurátor műhely és régészeti program várta a látogatókat, akik a Tiszaparton előkerült leletekről is többet megtudhattak. A Versegi Ferenc könyvtár szintén programokkal csatlakozott a rendezvényhez, emellett várostörténeti séta is indult. A programsorozat célja az volt, hogy a látogatók a kiállítások mellett a kulturális örökség megőrzésének háttérmunkájába is betekinthessenek. Számolt be róla a szoljon.hu. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és retcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: Újabb szakaszába lépett a mezőtúri közvilágítás régóta tervezett korszerűsítése. Már gyártják azokat az új ledes lámpatesteket, amelyekből több mint 3000 kerülhet a város utcáira. A fejlesztés a közvilágítás energiahatékonyabb átételét és a település világításának korszerűsítését szolgálja. A lámpatestek felszerelése a gyártást követően kezdődhet meg. Számolt be róla a szoljon.hu. Ismét szolnoki vállalat koordinálja országos szinten a TESZED hulladékgyűjtő akció logisztikai feladatait. Az idei program október 12-e és 18-a között zajlik. A jelentkezéseket ma még elfogadják. Az NHS a MOHU-val együttműködve gondoskodik egyebek mellett a gyűjtéshez szükséges zsákok és munkavédelmi kesztyűk országos kiszállításáról, majd az összegyűjtött hulladék elszállításáról és megfelelő kezeléséről is. A kezdeményezés célja az illegálisan elhelyezett szemét felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Számolt be róla a szoljon.hu. Két különálló jármű tűzhöz is riasztották a tűzoltókat a napokban a Jászkunságban. Számolt be róla a szoljon.hu. Karcagon egy autókereskedés telephelyén egy kis teherautó kapott lángra. Törökszentmiklóson pedig egy szupermarket parkolójában gyulladt ki egy személyautó. A tűzesetekhez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. Az esetekben senki sem sérült. Folytatódik mezőtúron az orvosi ösztöndíjprogram, amelynek már kézzel fogható eredménye is van. A korábbi évek egyik támogatottja jelenleg rezidensként dolgozik a városban, és a tervek szerint hosszú távon is mezőtúron marad. A programmal már az egyetemi évek alatt szeretnék megszólítani a leendő orvosokat. Az orvostanhallgatók ösztöndíjat, a később mezőtúron dolgozó rezidensek pedig szintén támogatást kaphatnak. A már végzett házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára letelepedési támogatást is biztosít. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ez a mai reggel még mindig egy Maxem-mentes reggel. Maxem Levinek reggeli műsorvezetőnknek jobbulást kívánunk. Úgyhogy továbbra is én White Boy, és ez egész héten így lesz. Mint ahogy egész héten, egész hónapban, egész évben mindig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak itt a Best FM-en. Ez a mai Best reggelben sem lesz másként. Jön már is a Hubastank és a Dubai
0: Best FM, a legjobb zenék.

Eredeti felállásban lépnének majd színpadra a fiúk, illetve a lány, vagyis Fergie, yeah. Apple the App, Will.i.am és Tabu. Vagy ebből mi igaz, ezt nyilván csak a zenekar menedzsmentje meg a Coachella szervezők tudják. Egy biztos, nálunk most a Don't Lie érkezik itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155, hogyha ne adj Isten ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy látok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, amit tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Érintők program Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Vármegyei Kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a Szolnoki, a Törökszentmiklósi, a Karcagi, a Tiszafüredi és a Jászberényi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Önkéntes babasimogatókat várnak a Jász-Nagykun Szolnok megyei kórházakban. Szolnok, Mezőtúr, Karcag és Jászberény is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbe veszik a babákat. Ez olvasható az érintők program honlapján. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye a most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Janos is the one.

0: a mesét.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Minden tiszteletem azoké, akik már így szerda reggel 7 óra előtt pár perccel érzik a lábukban a bugit. Rajtunk nem újjon, jöjjön akkor egy kis Vendu Project, King of My Castle a következő órában hamarosan. Sőt, még őket is megelőzi a Delight a Groove in the Heart-tal.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tart a szavazás az év kilátója címért. Folytatódik az orvosi ösztöndíj program. 5 segítőt ismertek el háladíjjal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén talán összöke. Az év kilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Folytatódik mezőtúron az orvosi ösztöndíj program, amelynek már kézzelfogható eredménye is van. A korábbi évek egyik támogatottja jelenleg rezidensként dolgozik a városban, és a tervek szerint hosszú távon is mezőtúron marad. A programmal már az egyetemi évek alatt szeretnék megszólítani a leendő orvosokat. Az orvostanhallgatók ösztöndíjat, a később mezőtúron dolgozó rezidensek pedig szintén támogatást kaphatnak. A már végzett házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára letelepedési támogatást is biztosít. Az idei pályázatok beadási határideje szeptember 30-a. Számolt be róla a szoljon.hu. 5 olyan szakember munkáját ismerte el háladíjjal Szolnokon a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezete, akik hosszú időn keresztül segítették a helyi közösséget. Számolt be róla a Szolnoki Napló. A díjjal azokat a segítőket köszöntötték, akik munkájukkal, odafigyelésükkel és elkötelezettségükkel sokat tettek másokért. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra lehet számítani a 4-es főút Karcag térségében érintett szakaszán. A helyszínen ideiglenes forgalmi rend segíti a közlekedést. A munkavégzés várhatóan időszakosan okozhat torlódásokat is, tájékoztatott a Szolnoki Napló. Továbbra is kora őszi időre készülhetünk környékünkön. A reggelek hidegek lesznek, helyenként 6-8 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben azonban hosszabb időre kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 19-20 fok körül alakulhat. A következő napokban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is előfordulhat. Komolyabb lehűlés azonban már nem látszik az előrejelzésekben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma szeptember 23-án van a jelnyelv világnapja, és hát természetéből fakadóan mi itt ezzel a rádióban nem nagyon tudunk mit kezdeni, ettől függetlenül hatalmas tisztelet mindenkinek, aki ezt oktatja, terjeszti, használja csak azért, hogy azokhoz is eljusson az információ, akik hallás vagy beszéd útján egy picikét nehezebben kommunikálnak. James Morrison és Nelly Furtado indítja a következő.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, az hagyján, hogy 2002-ben Ashanti egyszerre három dallal szerepelt a Billboard 100-as listájának első 10 helyezettje között, de ráadásul az első és a második helyet is ő foglalta el. Az első volt a Foolish, a második a Fat Joe-val készített What's Love, és még ott volt a legjobb 10-ben ez is. Jön az Always On Time, Jarul-lal.

0: Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki most még ott tud állni a szekrény előtt tanástalanul, hogy mit is vegyen föl mára, de mondjuk tegnapra már sikerült egy használható szetet összerakni, akkor annyit segítek, hogy valami hasonló az jó lesz mára is, mert hogy a mai nap is valami hasonló lesz, mint a tegnapi, sőt egészen pontosan ugyanaz lesz. 20 fokos nappali maximum, egy kevéske szél, kevéske felhő, szerencsére front és számottevő csapadék nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. A Tiszapartra kerül a templom torony sisakja. Szolnoki szobrász alkotása a Nemzeti Múzeumban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedőség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: A szolnoki tiszaparti sétányon helyeznék el a belvárosi Szentháromság templom egykori torony sisakját. A csaknem 200 éves szerkezetet 2024-ben emelték le a templom tornyáról, és azóta ideiglenesen a templom udvarán található. A torony sisakot Homályosi Ferenc építész készítette 1835-ben, és közel két évszázadon át díszítette a templomot. Dombi Gábor szolnoképítész és műemlékvédelmi szakértő javaslatát a Damjanich János Múzeum igazgatója, dr. Horváth László is támogatja. A korábbi elképzelés szerint a szolnoki művésztelep kertjében kapott volna helyet, ezt azonban az ott dolgozó művészek nem támogatták, írta a szoljon.hu. Egy szolnoki fémszobrász, Barta János alkotása is látható a Magyar Nemzeti Múzeum új kiállításán, írja a szoljon.hu. Az amerikai álom Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című tárlat egyik látványos darabja, a Mustang legendás vágtató ló emblémájának nagyméretű, fémből készült változata. A mű Káli Nagy Géza professzor kezdeményezésére készült, az alkotáshoz döntően eredeti Ford és Mustang alkatrészeket használtak fel. Barta János 2,5 hónapon át mintegy 300 munkaórában dolgozott a szobron. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

micsoda? Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Molokó Sing It Back a következő órában 8 és 9 óra között ők, illetve ez is hallható lesz majd itt a Best reggelben. De előtte még gyorsan egy kis Fast Love George Michael-től.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Érintők program Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a vármegyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a szolnoki, a törökszentmiklósi, a karcagi, a tiszafüredi és a jászberényi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Önkéntes babasimogatókat várnak a Jász-Nagykun Szolnok megyei kórházakban. Szolnok, Mezőtúr, Karcag és Jászberény is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbe veszik a babákat. Ez olvasható az érintők program honlapján. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Van valami furcsa, különös vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek amerikai TV-film sorozataihoz, mert a csinált még korábban egy olyan dalt, amely a Magnum című filmsorozat főcímdalát használja fel, és aztán később még egyet, ami meghozta számára a világhírt. A Knight Rider és Busta Rhymes után szabadon érkezik a Mundian Tubaque.
0: Best FM, a

FM a legjobb zenék. 46 évvel ezelőtt, ezen a napon, szeptember 23-án, valószínűleg még Bob Marley sem tudta, hogy az a koncertje lesz az utolsó. Pittsburghben lépett fel a The Wailers-el, 20 dalt játszottak, amelyek között ennek az eredetije is ott volt. Most MC Light-tal jön a Jammin'.

Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék a 11-es úton, Tajtót faluban, a bevásárlóközpontnál, Szentendre irányába vasárnap óta csőtörés, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatok nehezítik a közlekedést, de annyira, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, de napközben is torlódás várható ott, felpályás útlezárás van. Ha van esetleg még információ, akkor 0620 55 55 155, SMS-en és Viber üzenetben is várjuk ezeket az infókat, köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tart a szavazás az év kilátója címért. Folytatódik az orvosi ösztöndíj program. 5 segítőt ismertek el háladíjjal. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Pisztig és a Zemplén talán összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Folytatódik mezőtúron az orvosi ösztöndíj program, amelynek már kézzel fogható eredménye is van. A korábbi évek egyik támogatottja jelenleg rezidensként dolgozik a városban, és a tervek szerint hosszú távon is mezőtúron marad. A programmal már az egyetemi évek alatt szeretnék megszólítani a leendő orvosokat. Az orvostanhallgatók ösztöndíjat, a később mezőtúron dolgozó rezidensek pedig szintén támogatást kaphatnak. A már végzett házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára letelepedési támogatást is biztosít. Az idei pályázatok beadási határideje szeptember 30-a. Számolt be róla a szoljon.hu. 5 olyan szakember munkáját ismerte el háladíjjal Szolnokon a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezete, akik hosszú időn keresztül segítették a helyi közösséget. Számolt be róla a Szolnoki Napló. A díjjal azokat a segítőket köszöntötték, akik munkájukkal, odafigyelésükkel és elkötelezettségükkel sokat tettek másokért. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra lehet számítani a 4-es főút Karcag térségében érintett szakaszán. A helyszínen ideiglenes forgalmi rend segíti a közlekedést. A munkavégzés várhatóan időszakosan okozhat torlódásokat is, tájékoztatott a Szolnoki Napló. Továbbra is kora őszi időre készülhetünk környékünkön. A reggelek hidegek lesznek, helyenként 6-8 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben azonban hosszabb időre kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 19-20 fok körül alakulhat. A következő napokban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is előfordulhat. Komolyabb lehűlés azonban már nem látszik az előrejelzésekben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rasta from a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 és 10 között nem csak S, illetve S betűs előadók lesznek nálunk, szóval senkit ne tévesszem meg, hogy most két ilyet ajánlok a következő órában. Érkezik majd Santana Maria Mariával. És jön majd Mick Hucknall is, hozza magával a zenekarát, a Simply Redet, érkezik az Ain't That a Lot of Love.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. A Tiszapartra kerül a templom torony sisakja. Szolnoki szobrász alkotása a Nemzeti Múzeumban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedőség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: A szolnoki tiszaparti sétányon helyeznék el a belvárosi Szentháromság templom egykori torony sisakját. A csaknem 200 éves szerkezetet 2024-ben emelték le a templom tornyáról, és azóta ideiglenesen a templom udvarán található. A torony sisakot Homályosi Ferenc építész készítette 1835-ben, és közel két évszázadon át díszítette a templomot. Dombi Gábor szolnoképítész és műemlékvédelmi szakértő javaslatát a Damjanich János Múzeum igazgatója, dr. Horváth László is támogatja. A korábbi elképzelés szerint a szolnoki művésztelep kertjében kapott volna helyet, ezt azonban az ott dolgozó művészek nem támogatták, írta a szoljon.hu. Egy szolnoki fémszobrász, Barta János alkotása is látható a Magyar Nemzeti Múzeum új kiállításán, írja a szoljon.hu. Az amerikai álom Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című tárlat egyik látványos darabja, a Mustang legendás vágtató ló emblémájának nagyméretű, fémből készült változata. A mű Káli Nagy Géza professzor kezdeményezésére készült, az alkotáshoz döntően eredeti Ford és Mustang alkatrészeket használtak fel. Barta János 2,5 hónapon át mintegy 300 munkaórában dolgozott a szobron. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma hajnalban volt az őszi napi egyenlőség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a mai az ősz hivatalos kezdete. Egyre hosszabbak az éjszakák, egyre rövidebbek a nappalok, értelemszerűen a napfelkelte is egyre később történik majd, ahogy haladunk előre napról napra. Ma elvileg 6 óra 31-kor kelt a nap, de nálunk most fog majd. Reach out for the sunrise, jön a Duran Duran.
0: Best FM.

FM a legjobb zenek, nem is zenekarnak, sokkal inkább zenei projektnek lehet nevezni azt a fajta felállást, ahol egyedül a producerek állandóak, és aztán az aktuális trendeknek, hangzásnak vagy elképzelésnek megfelelően keresnek mindig új vokalistákat a különböző projektekhez. Ez a kifejezés egyébként a most következő két formációra is igaz, mert hogy még az Enigmánál Mikael Cretu, addig a Sweetboxnál pedig Roberto Rosan és Heiko Schmidt voltak az agytröszt az egész projekt mögött. Return to Innocence, aztán pedig Everything's Gonna Be Alright itt a Besten, a legjobb zenék között.

I forgot. How am I supposed to send this out?

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Best of a legjobb zenék, kerek 30 évet ugrunk vissza a következő dallal, 1996, a The Sound Lovers érkezik, a Runaway-jel itt a Bestán.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap még csak az előregisztrált tagok vehettek részt a jegyek előértékesítésében, de ma már a széles nagy közönség is vehet jegyet a Simply Red 27-es nyári európai turnéjára, feltéve, hogyha maradt még belőlük. Ain't That a Lot of Love, felszínít a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Többszöri visszautasítás után 27 év elteltével Fatboy Slim végre megkapta a Rolling Stones-tól az engedélyt, hogy hivatalosan is kiadhassa azt a remixet, amelyben saját dalát, a Rockefeller Skank-et rakta össze a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című klasszikusával, és hogy igazán nagy legyen az öröm, megkapta az eredeti felvételeket a Stones-tól is, csak hogy minél jobb minőségben készülhessen ez a hivatalos remix. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank érkezik a következő órában. A Flashdance című filmből pedig általában három dalra szoktak emlékezni az emberek. A She's a Maniac címűre, amikor Jennifer Beals borzasztóan tapos a lábával. A What a Feeling-re, ami a film legvégén csendül fel a tánciskolai felvételi jelenetben. Meg van az a harmadik, amikor a nightclubban a műsor végén a hölgy magára engedi azt a borzasztó sok vizet. Na, annak a dalnak a címét és az előadóját általában senki nem tudja, mégis ebből csinált remixet annó a Deep Dish. Shandy Cinnamon, He's a Dream, ez az eredeti, és a Flashdance a Deep Dish-től pedig érkezik a következő órában itt a Best FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Érintők program Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Vármegyei Kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a szolnoki, a törökszentmiklósi, a karcagi, a tiszafüredi és a jászberényi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Önkéntes babasimogatókat várnak a Jász-Nagykun Szolnok megyei kórházakban. Szolnok, Mezőtúr, Karcag és Jászberény is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbe veszik a babákat. Ez olvasható az érintők program honlapján. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Két DJ, ha összeáll, akkor abban akár lehet David is, vagy éppen Daxos is. A következő órában nálunk itt a Best reggelben mindkét formáció érkezik. Ali és Sharam, vagyis a David is, a Flashdance-t hozzák majd 10 és 11 óra között. Armand Van Helden és A-Track, Daxosként pedig a Barbara Streisanddal indítják az előttünk álló 60 percet itt a Best-en.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 1997-ben ezen a napon jelent meg a Rolling Stones Bridges to Babylon című albuma, és rögtön ezen a napon el is indultak világkörüli turnéra. Az észak-amerikai koncerteken pedig olyan előzenekarai voltak a Stonesnak, mint a Foo Fighters, Sheryl Crow, vagy a most érkező Jamiroquai. Némi a Can't Hate.

0: Best FM. A legjobb zenék viszonylag kis területet érint, és rövid ideig tart, de azért inkább szólok mindenkinek. Ma délután 3-tól este 10-ig a Várkert bazár főbejáratával szemben lévő parkolóban tilos megállni delegáció közlekedése miatt. Hogyha van friss közlekedési infótok, akkor hívjatok, írjatok SMS-t, vagy küldjetek Viber üzenetet 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kettő nap, és holnap után szeptember 25-én érkezik ennek a dalnak a friss remixe. Köszönhetően annak, hogy az eredeti kereken 20 évvel ezelőtt, 2006-ban jelent meg. Seamus Haji lesz most is majd a felelős az új verzióért. Érkezik a Booty Love, a Boogie Tonight-tal itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a mai Best reggel is kereken 6 óra hosszúságú, és hiába fordulunk rá mindjárt az utolsó órára, természetesen a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből van még bőven. Szóval maradt ebből még 11 és dél közöttre is. Mark Ronson és az Uptown Funk érkezik hamarosan. És ugyan december második felében Bryan Adams ismét érkezik Magyarországra, nálunk szerencsére nem kell már rá annyit várni, hiszen a következő órában jön a Cloud No. 9.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javítóintézetek itthon. Túl vagyunk az első őszi kisebb fagyon. Elstartolt az Európai Sporthét. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jövő hónap elejétől ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak a javítóintézetek. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a javítóintézeti nevelés ugyan a fiatalok szabadságának korlátozásával jár, elsődleges feladata azonban a nevelés és a társadalmi visszailleszkedés elősegítése, ezért a gyermekvédelmi rendszerben van a helye. A javítóintézetek tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá, így kevesebb, mint egy év után változik ismét a fenntartásuk. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Elindult az Európai Sporthét, Magyarország mellett Európa szerte 40 országban várják mozgásra az embereket. Itthon egész szeptemberben tart a Be Active programsorozat, amelyhez több mint 600 település csatlakozott. A mozgás térképre több mint 1860, többségében ingyenes program került fel, ami új rekord. A kínálatban futás, kerékpározás, tánc, jóga, fitness és számos közösségi sportesemény is szerepel. További részletek az Európai Sporthét per mozgás térkép oldalon. Megérkezett az idei ősz első fagyos hajnala. A Hungaromet szerint ma hajnalban Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. Mindez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken lehet már fagyokra számítani hajnalonként. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ugye messze van még az év vége, de biztos vagyok benne, hogy a 2026-os évvégi összesítésekben majd itthon sport szempontból valószínűleg a futball kapja a legnagyobb szerepet. Mert hát volt ugye egy futballvilágbajnokság, és hát mi rendezhettük az idei Bajnokok Ligája döntőt is a Puskásban. A FIFA vadonatúj hivatalos himnusza érkezik majd nem sokára Robbie Williamstől és Lauro Pausinitől.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált különkiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Lights érkezik itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék Cloud Number 9 után és Rihanna Umbrella előtt. Beszéljünk pár szót a hónapi időjárásról, mert hát sajnos abszolút ide passzol. Szükség lesz hónap az esernyőre, meg valami melegebb ruhára, meg fejfájás csillapításra is, mert a 19 fokos nappali maximum mellett hidegfrontra, szélre és záporra kell majd számítani országszerte mindenhol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, színész, zenész, ráadásul Oscar-díjas színész és Grammy-díjas zenész, és 2 nap múlva ünnepli 58. születésnapját. William Carroll Smith Jr., vagy ahogy a világ ismeri, The Fresh Prince, azaz Will Smith. Isten éltesse, jön a Miami-t!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Rita déltől egészen este 6-ig, aztán 6-kor visszajövök 2 órányi mix erejéig, utána pedig majd Biki Big Favi Tomi lesz a Night Shift házi gazdája, ami pedig a következő órát illeti. Mojoék érkeznek majd a Chillinnel. Bob Marley pedig hozza magával a Funkstar Deluxe-ot és a Sun is Shining-ot. Én pedig megyek, aztán 6-kor jövök megint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Yes. Hey, come on. You ready, girl?
6: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Euromilliárdos uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Kiskorúak loptak autókat Baranyában. Változóan felhős időre számíthatunk, csapadék elvétve lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelte az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Jelentősen megdrágult a dízel üzemanyag Európában. Egy friss elemzés szerint az év elejéhez képest 40%-kal emelkedett az ára az Európai Unióban, így egy 50 literes tankolás átlagosan mintegy 30 euróval kerülhet többe. A drágulás hátterében elsősorban a hormuzi szoros körüli feszültségek és az orosz finomítókat ért csapások állnak. Európa különösen érzékeny egyébként az áremelkedésre, mivel a gázolaj a kontinens kőolaj felhasználásának több mint 40%-át adja. Egyre nagyobb a kereslet a csemege szőlő iránt idehaza. Az Agrárkamara közölte, hogy az igények megemelkedése miatt jelentős importra szorulunk. Az import szőlő legnagyobb része olasz, spanyol és Görögországból, Egyiptomból, Indiából származik, de érkezik szőlő Dél-Afrikából, Chiléből, Brazíliából és Perúból is. 10 évesek loptak el két összesen csak nem 40 millió forintot érő autót egy pécsi kereskedésből. A rendőrség szerint egy 17 éves fiatal két társával, egy 13 és egy 11 éves fiúval jutott be az épületbe, ahonnan megszerezték a slusszkulcsokat. Ezután beültek a két autóba, áttörték a kereskedés kapuját, majd Mohács felé indultak. A rendőrök 2 órán belül megtalálták őket. A két fiatalabb Kisnyárádon árokba hajtott az egyik autóval. A 17 éves társukat lánycsókon fogták el. A másik kocsit sértetlenül találták meg. A legidősebb fiatalt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső zápor, délnyugaton zivatar. Délután 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken is hasonló időnk lesz 17 és 22 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az éppen ebéd közben rádiót hallgatóknak. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órát töltsék velem, és a leghangulatosabb zenékkel. Jön majd Taylor Swift, itt lesz Bob Marley zene, majd Dear Henny is, de most Lenny Kravitz-el indul a délután. Jön a Chamber.
2: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos szerdát kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik a hét, és így a hét közepén már egy kicsit fellélegeztünk, mert hogy annyira vagyunk a következő hétvégétől, mint az elmúlt hétvégétől, úgyhogy talán ez egy kicsit pozitívum mára. Na meg az, hogy süt a nap, és itt vannak a jó zenék. Úgyhogy tartsanak velem egész délután, én hozom a legtutibbakat, és a nap kérdését is. Már izgulok, úgyhogy lehet velem tartani, és Bob Marley-vel. Na de jön majd a Magna Cum Laude is, Taylor Swift is. Most pedig egy csodás dal, egy kis bemelegítés. Charles és Eddie slágere, How I Like to You. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is jövök útinfokkal egész délután. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel az infokkal, vagy írjanak a 0620-55-55-155-re. Ma nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán. Már most Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A legkritikusabb szakasz, ezt írják a hallgatók, Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 km hosszan araszolnak, sőt megállnak az autók. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, közüljük kerülni, hát az jelentős menetidő többlet, úgyhogy azt írják a hallgatók, hogy egyáltalán nem érdemes, aki teheti, Tatától térje le az egyes főútra. A 38-as kilométernél Óbaroknál a belső sávon is közel 1 km-es torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár, jöhet az info, vagy hogyha esetleg van kerülőútról tudomásuk, jobb ötletük, más útvonalok, azt is megköszönöm, ha megírják, vagy felhívnak vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Valamitől ma annyira nyugis ez a délután, mindenki csinálja a maga dolgát, a hallgatóink közül is a legtöbben azt írják, hogy egyszerűen csak olyan nyugis őszi délután van, úgyhogy ennek szellemében folytatódik a hangulat itt a Best FM-en is, méghozzá George Michael és Mary J. Blige dalával, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána az érkezik. De azért pörget majd minket a Roy és Ádám, hiszen itt lesz a Csapból is én folyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Készül a magyar oktatás új stratégiája. Több dunaparti település ivóvíz ellátását fejlesztették. Októberben Budapest Európa futófővárosa lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervekben kiemelt szerepet kap a gyerekeket körülvevő digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a bevezetés előtt tesztelnek. Átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, külön figyelmet fordítva a problémák korai felismerésére. A miniszter szerint az új oktatási rendszer kialakítását széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésre alapozzák. Újra fogad betegeket a szegedi koraszülött intenzív osztály. Korábban azért rendeltek el felvételi zárlatot, mert a rendszeres szűrővizsgálatok során egy multirezisztens baktérium jelenlétét mutatták ki. A Szegedi Tudományegyetem közlése szerint az érintett újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek. Az osztályon elvégezték a szükséges fertőtlenítést és az előírt ellenőrzéseket. Az ezt követően levett levegő és felületi minták minden esetben negatívak lettek, ezért a népegészségügyi hatóság feloldotta a felvételi zárlatot. Befejeződött 7 dunaparti település ivóvíz ellátásának fejlesztése. A több mint 13 milliárd forintos beruházás Adonyt, Belojániszt, Besnyőt, Iváncsát, Kulcsot, Pusztaszabolcsot és Velencét érinti. A projekt során bővítették az Ercsi vízbázist, 3 új kutat létesítettek, több településen új nyomásfokozó gépház és fertőtlenítő épült. Emellett több mint 20 kilométernyi új ivóvíz távvezetéket fektettek le. A Dunántúli regionális vízmű szerint a beruházás biztonságosabbá válik az érintett települések ivóvíz ellátása, és növekszik a térség vízkezelési kapacitása is. 14 versenyszámmal rendezik meg október 10-én és 11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők idén is hatalmas tömegre számítanak, több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, a hazai indulók pedig csaknem 1100 települést képviselnek. Az útvonal Budapest több világörökségi helyszínét is érinti. Változóan felhős napos idő várható, de időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Zápor csak kevés helyen, elsősorban északkeleten és keleten fordulhat elő. 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg több felhő érkezik. Elszórtan eső zápor délnyugaton, akár szivatar is kialakulhat. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. A csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy suhanunk tovább ebben a délutánra a legjobb zenékkel, mint mondjuk a De La Soul és a Ring Ring Ring, de itt lesz majd a Black Legend, jön George Michael, Mary J. Blige, most pedig Kylie Minogue és az Anna Night Like This. Csodás napot mindenkinek, tartsanak velem ma is.
0: Best FM, a legjobb zenék.

очень будет.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zené, Curtis Fehér Rózsája után a Della Soul zenél, de előtte jövök a nap kérdésével. Azt hiszem, mindannyian voltunk már olyan szituációban, hogy eljött egy program, amire egyébként egyáltalán nem volt kedvünk elmenni, fáradtak voltunk, vagy tényleg teljesen mindegy miért, de nem akartunk elmenni, úgyhogy kifogást gyártottunk. Na de, mi az a kifogás, amit már használtunk, hogy ne kelljen valahova elmennünk? Mi volt az akár a legjobb ötlet, vagy éppen a legbénebb és legátlátszóbb? Jöhetnek a kifogások. Nekem például azok az ismerőseim, akiknek gyerekük van, általában azt szokták mondani, hogy hát arra fogják, hogy a gyerek belázasodott, vagy éppen nem találtak babysittert, stb. Ezt mindig rá lehet fogni. Na hát önök is így vannak? 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én bevallom őszintén, félős vagyok ebből a szempontból, mert hogyha kitalálok valamit, ami akár hazugság, hogy mondjuk nem tudom, beteg lett a kutyám, akkor attól félek, hogy utána tényleg az lesz, úgyhogy próbálok valami olyat kitalálni, ami nem ilyesmivel kapcsolatos, hanem akár mondjuk saját magammal, hogy nem érzem jól magam, vagy ilyesmi, bár mondjuk az is visszaüthet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha nálam merészebbek, akkor is jöhetnek a kifogások, de nyugodtan hívjanak fel, ha inkább elmesélnék. Miközben Brandit hallgatunk, vagy a Della Soul dalát. Ring, ring, ring a Best FM-en. Egy kis jó hangulat.

0: get back to you.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dog Child. Big Rocker.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy fontos infóm a 81-es főúton autózóknak. Mezőgazdasági rakomány szóródott Sörét közelében az útra. A 17-es kilométernél a takarítás idejére félpályás korlátozás lépett életbe. Erős a forgalom továbbra is az M1-esen a főváros felé Tata és az M0-as autóút között. Torlódás van, és a leginkább kritikus szakasz Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 kilométer hosszú az arraszolás. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, úgyhogy menetidő többletet okoz, hogyha valaki közéjük keveredik. Aki inkább teheti, Tatától térje le az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek van még útinfója, küldje el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma délután kifogásokra vagyok kíváncsi. Olyan kifogásokra, amiket használtunk már annak érdekében, hogy valahova ne kelljen elmennünk, és én azt mondtam az előző órában, hogy én bizony egy picit félek ebből a szempontból, mert ha azt mondom, hogy jaj, nem vagyok jól, nem tudok elmenni, akkor utána általában nem is voltam jól, úgyhogy azt írja Laci, hogy jogos a félelme, mert hogy ő mindig így jár. Valamit ki szokott találni, fáj a hasam, fáj a fejem, stb. És egy órán belül általában ez meg is fájdul, úgyhogy hát ő is ezen a véleményen van, mint én. Na de önök milyen kifogásokat használtak, vagy használnak? 0620-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, vagy esetleg önöknél is van ez a hasonló jelenség? Várom a válaszokat, cserébe hozzók a következő órában egy kis NSYNC-et. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd a Unique is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára, új funkcióval bővült a DAP. Nem viselhetnek focimezeket a diákok egy franciaországi iskolában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelt az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAP-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Nincs több Real, PSG vagy Marseille mez az iskolában. Betiltották a sportmezek viselését egy francia kisváros Nemours egyik állami középiskolájában, mert túl sok vita robbant ki a diákok között a futballcsapatok miatt. Az intézmény szerint a meztilalom célja a nyugodtabb iskolai légkör megteremtése. A tanári kar egy része azonban kételkedik abban, hogy ettől megszűnnek a konfliktusok. A szabály ugyanis csak a ruházatra vonatkozik. Így a klubcímeres tolltartók, füzetek és kulacsok maradhatnak. Bárpedig a pedagógusok szerint ezek ugyanúgy alkalmasak lehetnek egy-egy foci vita kirobbantására. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, 2 óra után is 5 perccel mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Nagyon nem akar mocorogni ez a délután, olyan, mintha már legalább 5 órája lenne délután, pedig még csak 2 óra múlt, úgyhogy húzzunk egy kicsit bele, mert így ugye bár azt írják a hallgatók, hogy a munkaidőnek is kicsit később lesz vége. Segítünk az NSYNC-kel. It's gonna be me.
2: Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Unique és a Füstláng nélkül, ezek pedig a válaszok a nap kérdésére. Arra vagyok ma kíváncsi, hogy mik voltak azok a kifogások, amiket mondtunk csak azért, hogy ne kelljen belmennünk valahová. Péter azt mondja, ő azzal bukott le egyszer, mert hogy ezek szerint a barátai szerint béna kifogás volt, hogy elromlott a zár, a bejárati ajtón, ő pedig belül maradt, és hogy most éppen várja a lakatost, közben pedig csak otthon ült pizsamában és filmet nézett, de tényleg nem volt kedve. Azt mondja, hogy így utólag visszagondolva elég átlátszónak tűnt, de akkor amúgy elfogadták a többiek, bár lehet, hogy röhögtek rajta. Eszter is írt, letöltöttem egy applikációt, ami kamu vonatsípolásnak pályaudvari zajt játszik le a háttérben. Ezzel hívtam fel a barátnőmet, hogy jaj, most értem a Nyugatiba, de lekéstem a vonatot, vissza kell fordulnom. Júj! Azért ez már egy mesteri fokozat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként az is érdekel, hogyha valaki egyszerűen csak tényleg megmondja az igazat, egyáltalán miért nem mondjuk meg tényleg az igazat? Nem tudom, 0-20-55-55-155, érdekelnek ezek a válaszok is, mellé pedig hozom a legjobb zenéket, mert az Anastasia énekel mindjárt egy hatalmasat, jön a Paid My Dues, előtte pedig egy olyan dal, ami egy picit még visszarepít minket a nyárba, de garantáltan hozza az igazi jó hangulatot. Ashwood Shine, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Felső vezeték szakadás miatt pályázár várható az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 25-ös kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon jelenleg a külső sáv van zárva. Rövidesen mindkét irányban lezárják az autópályát, amíg a kábel áthúzás meg nem történik. Úgyhogy ezzel kell számolni. A munkálatok várhatóan 15-20 percet vesznek igénybe, de emiatt ugye torlódás lesz. Ma is erős a forgalom az M1-esen egyébként a főváros felé, a Tata és az M0-án autóút között szakaszos torlódás van amúgy is, főként Tatabányánál. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már több kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel amúgy is számolni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Ide írja meg, vagy hívjon fel, ha pedig tényleg bővebb infójuk van, nagyon megköszönöm a tájékoztatást. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítés és tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Érintők program Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőralezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Vármegyei Kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a szolnoki, a törökszentmiklósi, a karcagi, a tiszafüredi és a jászberényi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Önkéntes babasimogatókat várnak a Jász-Nagykun Szolnok megyei kórházakban. Szolnok, Mezőtúr, Karcag és Jászberény is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölbe veszik a babákat. Ez olvasható az érintők program honlapján. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója versenk. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén található törzsöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része, ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
5: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
2: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. 5 olyan szakember munkáját ismerte el háladíjjal Szolnokon a Vakok és Gyengén Látók megyei szervezete, akik hosszú időn keresztül segítették a helyi közösséget. Számolt be róla a Szolnoki Napló. A díjjal azokat a segítőket köszöntötték, akik munkájukkal, odafigyelésükkel és elkötelezettségükkel sokat tettek másokért. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között adták át a Városháza Hubay Ferenc dísztermében. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra lehet számítani a 4-es főút Karcag térségében érintett szakaszán. A munkálatok idején a közlekedőknek fokozott figyelemmel és türelemmel kell haladniuk, a helyszínen ideiglenes forgalmi rend segíti a közlekedést. A munkavégzés várhatóan időszakosan okozhat torlódásokat is, tájékoztatott a Szolnoki Napló. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva különleges programokat rendeztek Szolnokon. A Damjanich János Múzeumban rendhagyó tárlatvezetés, nyitott restaurátor műhely és régészeti program várta a látogatókat, akik a Tiszaparton előkerült leletekről is többet megtudhattak. A Versegi Ferenc könyvtár szintén programokkal csatlakozott a rendezvényhez, emellett várostörténeti séta is indult. A programsorozat célja az volt, hogy a látogatók a kiállítások mellett a kulturális örökség megőrzésének háttérmunkájába is betekinthessenek. Számolt be róla a szoljon.hu. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
6: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és retcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Újabb szakaszába lépett a mezőtúri közvilágítás a régóta tervezett korszerűsítése. Már gyártják azokat az új ledes lámpatesteket, amelyekből több mint 3000 kerülhet a város utcáira. A fejlesztés a közvilágítás energiahatékonyabb átételét és a település világításának korszerűsítését szolgálja. A lámpatestek felszerelése a gyártást követően kezdődhet meg. Számolt be róla a szoljon.hu. Ismét szolnoki vállalat koordinálja országos szinten a TESZED hulladékgyűjtő akció logisztikai feladatait. Az idei program október 12-e és 18-a között zajlik. A jelentkezéseket ma még elfogadják. Az NHS a MOHU-val együttműködve gondoskodik egyebek mellett a gyűjtéshez szükséges zsákok és munkavédelmi kesztyűk országos kiszállításáról, majd az összegyűjtött hulladék elszállításáról és megfelelő kezeléséről is. A kezdeményezés célja az illegálisan elhelyezett szemét felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Számolt be róla a szoljon.hu. Két különálló jármű tűzhöz is riasztották a tűzoltókat a napokban a Jászkunságban. Számolt be róla a szoljon.hu. Karcagon egy autókereskedés telephelyén egy kis teherautó kapott lángra, Törökszentmiklóson pedig egy szupermarket parkolójában gyulladt ki egy személyautó. A tűzesetekhez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. Az esetekben senki sem sérült. Folytatódik mezőtúron az orvosi ösztöndíj program, amelynek már kézzel fogható eredménye is van. A korábbi évek egyik támogatottja jelenleg rezidensként dolgozik a városban, és a tervek szerint hosszú távon is mezőtúron marad. A programmal már az egyetemi évek alatt szeretnék megszólítani a leendő orvosokat. Az orvostanhallgatók ösztöndíjat, a később mezőtúron dolgozó rezidensek pedig szintén támogatást kaphatnak. A már végzett házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára letelepedési támogatást is biztosít. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És Szolnokon a stúdióban Fodor Attila szuper szerda délután kívánok. Ekkor született Richter Gedeon, gyógyszergyáros és Gundel Károly vendéglős is. És 1962-ben ekkor volt az Omega első fellépése. Több mint 4 évtizeddel adja koncertjeit Madonna, most ő következik a Give It To Me-vel.
0: 102.4 Best FM.

Holnap egy hideg front hozhat csapadékot a térségbe, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Kezdetben még majd csütörtökön délelőtt napos idő várható, délután viszont már észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Élénk helyenként erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a hőmérsékletek 21 fok körül alakulnak. Pénteken a napsütést többször zavarják meg felhős időszakok, de csak elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Az észak-nyugati szél lesz majd élénkebb, 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A szombati nap kicsit felhősebb időt hozhat, némi csapadék is előfordulhat, a déli-délnyugati szél lesz majd élénk. 22 foknál is több lehet, vasárnap pedig elérhetjük a 25 fok feletti maximumokat is. A Salt & Pepper-val folytatjuk, akiknek első sikere még a 80-as években készült, ez azonban a 90-es évek egyik fel.

102.4 Best FM a legjobb zenék, érkeznek a programajánlatok. Segítség megnősültem Pindrok Csaba vígjáték a Kisülszálláson, pénteken 19 órától látható a Vigadóban. Lakatos László műsora Jászberényben az Ifjúsági Házban látható pénteken 18 órától. Nové Soma is ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd pénteken este 9-től. Agatha Christie az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Mart Fűna Művelődési Központban pénteken este 7 órakor kezdődik. Kutatók éjszakája a Szolnok Campuson többek között látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal pénteken 18 órától. A Lady Macbeth 40 éves jubilómi koncertje pénteken este 7 órakor kezdődik Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Beszédes Henrietta egyszemélyes edukatív színházi előadása, az Anya, te hogy vagy, az Abba Novákban látható majd szombaton 16 órától. Kék lámpások napja Tiszakécskén a lovaspályán szombaton a rendezvénytéren lesznek látványos szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyerekprogramok, egészségügyi szűrések, valamint 17 órától fellép Vastag Csaba. 13. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál ezen a hétvégén, szombaton a Tiszai Hajósok terén 10-től már látható Mihályi Réka gyermekműsora, déltől az Oti Akusztik, majd 14 órától a Candyman Duo lép színpadra. Később látható még az Atomik, míg a Dívák koncertje, Fésűs Nelly, Détár Enikő és Ladinek Judit műsora 18-15-kor kezdődik. A Tiszaparton 15-15-től látható majd az Akusztik Cats Duo, 17 órától a Benson Madame, 19-15-től pedig a Zolbert Duo. A haltelepítés szombaton 14 órakor kezdődik majd. Vasárnap lesz majd veterán autó és motorkiállítás a Tiszai Hajósok terén, felép 10.30-tól az Operenciás Együttes 3.41-től pedig az Akusztik Gitár Café műsora látható. A Tiszaparton fellép többek között 11-től Cseszárik László, 14:30-tól pedig a Musical Trips Trio. A Halhatatlanok klubjából érkezik most Amy Winehouse nálunk a 102.4 Best FM-en.

0: 92.4 Best FM, a legjobb zenék. Holnap 11 és 16 óra között hídvizsgálatot végeznek a Jászfényszarui Galga hídon, ezért alkalmanként 10-15 perces teljes útzára kell arra felé számítani. Ugyancsak holnap 8 és dél között hídvizsgálatot végeznek majd Újszászon is, a vasúti átjárónál található Holt Tápió csatorna hídon. Itt is 10-15 perces időszakos teljes útzára kell ebben az időszakban számítani. További közlekedési infókkal folytatjuk. A 4-es úton Karcag térségében ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek, ezért ott váltakozó irányban jelzőrös forgalom irányításra kell számítani. Ugyancsak a 4-esen a 216-os kilométernél az M35-ös csomópontjánál van korlátozás. Vecsésnél a 21-es kilométernél útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Nagykörös térségében a 46-13-ason. Tápiószele térségében a 3-11-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Ugyancsak Tápiószelénél útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsatelepnél pedig a 3-11-es 17-es kilométerénél kell aszfaltozási munkálatra számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani, de arrafelé a 42-esen Földes és Báránd, valamint Báránd és Püspökladány között is útszűkület van érvényben. Útszűkület van az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál, ahol csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön is, a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfői összekötő úton. Albertis és Dán-Szent Miklós között is útszűkület van érvényben. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé a 3224-esen. Most a Spice Girls sikere következik a Viva Forever, itt a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 92.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Érintők program Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Vármegyei Kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a szolnoki, a törökszentmiklósi, a karcagi, a tiszafüredi és a jászberényi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Önkéntes babasimogatókat várnak a Jász-Nagykun Szolnok megyei kórházakban. Szolnok, Mezőtúr, Karcag és Jászberény is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölve veszik a babákat. Ez olvasható az érintők program honlapján. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója versenk. A voksokat szeptember 28-án évfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
3: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén található törzsöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
4: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millió hallottak volt.
1: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. 5 olyan szakember munkáját ismerte el háladíjjal Szolnokon a Vakok és Gyengén Látók megyei szervezete, akik hosszú időn keresztül segítették a helyi közösséget. Számolt be róla a Szolnoki Napló. A díjjal azokat a segítőket köszöntötték, akik munkájukkal, odafigyelésükkel és elkötelezettségükkel sokat tettek másokért. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között adták át a Városháza Hubai Ferenc dísztermében. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra lehet számítani a 4-es főút Karcag térségében érintett szakaszán. A munkálatok idején a közlekedőknek fokozott figyelemmel és türelemmel kell haladniuk. A helyszínen ideiglenes forgalmi rend segíti a közlekedést. A munkavégzés várhatóan időszakosan okozhat torlódásokat is, tájékoztatott a Szolnoki Napló. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva különleges programokat rendeztek Szolnokon. A Damjanich János Múzeumban rendhagyó tárlatvezetés, nyitott restaurátor műhely és régészeti program várta a látogatókat, akik a Tiszaparton előkerült leletekről is többet megtudhattak. A Versegi Ferenc könyvtár szintén programokkal csatlakozott a rendezvényhez, emellett várostörténeti séta is indult. A programsorozat célja az volt, hogy a látogatók a kiállítások mellett a kulturális örökség megőrzésének háttérmunkájába is betekinthessenek. Számolt be róla a szoljon.hu. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: Újabb szakaszába lépett a mezőtúri közvilágítás a régóta tervezett korszerűsítése. Már gyártják azokat az új ledes lámpatesteket, amelyekből több mint 3000 kerülhet a város utcáira. A fejlesztés a közvilágítás energiahatékonyabbá tételét és a település világításának korszerűsítését szolgálja. A lámpatestek felszerelése a gyártást követően kezdődhet meg. Számolt be róla a szoljon.hu. Ismét szolnoki vállalat koordinálja országos szinten a TESZED hulladékgyűjtő akció logisztikai feladatait. Az idei program október 12-e és 18-a között zajlik. A jelentkezéseket ma még elfogadják. Az NHS a MOHU-val együttműködve gondoskodik egyebek mellett a gyűjtéshez szükséges zsákok és munkavédelmi kesztyűk országos kiszállításáról, majd az összegyűjtött hulladék elszállításáról és megfelelő kezeléséről is. A kezdeményezés célja az illegálisan elhelyezett szemét felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Számolt be róla a szoljon.hu. Két különálló jármű tűzhöz is riasztották a tűzoltókat a napokban a Jászkunságban. Számolt be róla a szoljon.hu. Karcagon egy autókereskedés telephelyén egy kis teherautó kapott lángra, Törökszentmiklóson pedig egy szupermarket parkolójában gyulladt ki egy személyautó. A tűzesetekhez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. Az esetekben senki sem sérült. Folytatódik mezőtúron az orvosi ösztöndíjprogram, amelynek már kézzel fogható eredménye is van. A korábbi évek egyik támogatottja jelenleg rezidensként dolgozik a városban, és a tervek szerint hosszú távon is mezőtúron marad. A programmal már az egyetemi évek alatt szeretnék megszólítani a leendő orvosokat. Az orvostanhallgatók ösztöndíjat, a később mezőtúron dolgozó rezidensek pedig szintén támogatást kaphatnak. A már végzett háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára letelepedési támogatást is biztosít. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 2001-ben ekkor tért vissza Kylie Minogue Angliában 5 hétig listavezető a Can't Get Out of My Head, ami egyébként több mint 40 országban volt akkor listavezető. És ma van a Cascada énekesnőjének, Natalie Horrellnek a születésnapja. Nálunk a Gorillaz és a Dare folytatja a Szuper Szerdát.
0: 102.4 West FM, a legjobb zenék.
7: Coming out, he's coming out, he's coming out, it's there.

Holnap egy hideg front hozhat csapadékot a térségbe, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Kezdetben még majd csütörtökön délelőtt napos idő várható, délután viszont már észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Élénk helyenként erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a hőmérsékletek 21 fok körül alakulnak. Pénteken a napsütést többször zavarják meg felhős időszakok, de csak elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, az észak-nyugati szél lesz majd élénkebb, 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A szombati nap kicsit felhősebb időt hozhat, némi csapadék is előfordulhat, a déli-délnyugati szél lesz majd élénk. 22 foknál is több lehet, vasárnap pedig elérhetjük a 25 fok feletti maximumokat is. Dance és reggae zenét is csinált Leila Kay, azonban a Robo Rezzel közös dala az egyik legjobb. Ez a Got To Get most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, érkeznek a programajánlatok. Segítség megnősültem Pindrok Csaba vígjáték a Kisújszálláson, pénteken 19 órától látható a Vigadóban. Lakatos László műsora Jászberényben az Ifjúsági Házban látható pénteken 18 órától. Nové Soma is ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd pénteken este 9-től. Agatha Christie az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Mart Fina Művelődési Központban pénteken este 7 órakor kezdődik. Kutatók éjszakája a Szolnok Campuson többek között látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal pénteken 18 órától. A Lady Macbeth 40 éves jubilómi koncertje pénteken este 7 órakor kezdődik Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Beszédes Henrietta egyszemélyes edukatív színházi előadása, az Anya, te hogy vagy, az Abba Novákban látható majd szombaton 16 órától. Kék lámpások napja Tiszakécskén a lovaspályán szombaton a rendezvénytéren lesznek látványos szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyerekprogramok, egészségügyi szűrések, valamint 17 órától fellép Vastag Csaba. 13. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál ezen a hétvégén, szombaton a Tiszai Hajósok terén 10-től már látható Mihályi Réka gyermekműsora, déltől az Oti Akusztik, majd 14 órától a Candyman Duo lép színpadra, később látható még az Atomik, míg a Dívák koncertje, Fésűs Nelly, Détár Enikő és Ladinek Judit műsora 18-15-kor kezdődik. A Tiszaparton 15-15-től látható majd az Akusztik Cats Duo, 17 órától a Benson Madame, 19-15-től pedig a Zolbert Duo. A haltelepítés szombaton 14 órakor kezdődik majd. Vasárnap lesz majd veterán autó és motorkiállítás a Tiszai Hajósok terén, felép 10.30-tól az Operenciás Együttes 3.41-től pedig az Akusztik Gitár Café műsora látható. A Tiszaparton fellép többek között 11-től Cseszárik László, 14:30-tól pedig a Musical Trips Trio. Tovább úszunk a slágerek között, a 102.4 Best FM-en most a Hősök és a Játszunk. Yeah.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap 11 és 16 óra között hídvizsgálatot végeznek a Jászfényszarui Galgahídon, ezért alkalmanként 10-15 perces teljes útzára kell arra felé számítani. Ugyancsak holnap 8 és dél között hídvizsgálatot végeznek majd Újszászon is, a vasúti átjárónál található Holt Tápió csatorna hídon. Itt is 10-15 perces időszakos teljes útzára kell ebben az időszakban számítani. További közlekedési infókkal folytatjuk. A 4-es úton Karcag térségében ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek, ezért ott váltakozó irányban jelzőrös forgalomirányításra kell számítani. Ugyancsak a 4-esen a 216-os kilométernél az M35-ös csomópontjánál van korlátozás. Vecsésnél a 21-es kilométernél útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Nagykörös térségében a 46-13-ason. Tápió Szele térségében a 3-11-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Ugyancsak Tápió Szelénél útszűkület van a Rákóczi úton, Dózsatelepnél pedig a 3-11-es 17-es kilométerénél kell aszfaltozási munkálatra számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület, Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani, de arrafelé a 42-esen Földes és Báránd, valamint Báránd és Püspökladány között is útszűkület van érvényben. Útszűkület van az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között, az M44-esen Kunszentmártonnál, ahol csomópontot építenek, Debrecennél a 33-as úton a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás, az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön is, a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfői összekötő úton. Albertis és Dán-Szent Miklós között is útszűkület van érvényben. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé a 3224-esen. A legjobb zenék között most a Halott Pénz és a Dobban a 102.4 Best FM.

0: 102.4 Best FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Rendszámcsere a plug-in hibrid autókon. Érintők program Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert rendőralezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Vármegyei Kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a szolnoki, a törökszentmiklósi, a karcagi, a tiszafüredi és a jászberényi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. Önkéntes babasimogatókat várnak a Jász-Nagykun Szolnok megyei kórházakban. Szolnok, Mezőtúr, Karcag és Jászberény is csatlakozott az érintők elnevezésű programhoz. Ennek az a célja, hogy a kórházban maradt kisbabák számára is biztosított legyen az érintés és emberi közelség. Így önkénteseket várnak, akik babusgatják, simogatják, ölve veszik a babákat. Ez olvasható az érintők program honlapján. A program nem egyszeri alkalomra szól. Olyan embereket keresnek, akik a kiválasztást és a szükséges felkészítést követően hosszabb távon rendszeresen tudnak időt szánni a kórházban lévő csecsemőkre. A jelentkezés már elindult. Az érdeklődők nem közvetlenül a kórházaknál, hanem az érintők programon keresztül iratkozhatnak fel segíteni. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója versenk. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén talán összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
5: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
2: A programok elérhetők a kutatókészakája.hu oldalon. 5 olyan szakember munkáját ismerte el háladíjjal Szolnokon a Vakok és Gyengénlátók megyei szervezete, akik hosszú időn keresztül segítették a helyi közösséget. Számolt be róla a Szolnoki Napló. A díjjal azokat a segítőket köszöntötték, akik munkájukkal, odafigyelésükkel és elkötelezettségükkel sokat tettek másokért. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között adták át a Városháza Hubay Ferenc dísztermében. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra lehet számítani a 4-es főút Karcag térségében érintett szakaszán. A munkálatok idején a közlekedőknek fokozott figyelemmel és türelemmel kell haladniuk. A helyszínen ideiglenes forgalmi rend segíti a közlekedést. A munkavégzés várhatóan időszakosan okozhat torlódásokat is, tájékoztatott a Szolnoki Napló. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva különleges programokat rendeztek Szolnokon. A Damjanich János Múzeumban rendhagyó tárlatvezetés, nyitott restaurátor műhely és régészeti program várta a látogatókat, akik a Tiszaparton előkerült leletekről is többet megtudhattak. A Versegi Ferenc könyvtár szintén programokkal csatlakozott a rendezvényhez, emellett várostörténeti séta is indult. A programsorozat célja az volt, hogy a látogatók a kiállítások mellett a kulturális örökség megőrzésének háttérmunkájába is betekinthessenek. Számolt be róla a szoljon.hu. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevételkiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
6: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és retcéből, akácból, hárzsból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
2: Újabb szakaszába lépett a mezőtúri közvilágítás régóta tervezett korszerűsítése. Már gyártják azokat az új ledes lámpatesteket, amelyekből több mint 3000 kerülhet a város utcáira. A fejlesztés a közvilágítás energiahatékonyabb átételét és a település világításának korszerűsítését szolgálja. A lámpatestek felszerelése a gyártást követően kezdődhet meg. Számolt be róla a szoljon.hu. Ismét szolnoki vállalat koordinálja országos szinten a TESZED hulladékgyűjtő akció logisztikai feladatait. Az idei program október 12-e és 18-a között zajlik. A jelentkezéseket ma még elfogadják. Az NHS a MOHU-val együttműködve gondoskodik egyebek mellett a gyűjtéshez szükséges zsákok és munkavédelmi kesztyűk országos kiszállításáról, majd az összegyűjtött hulladék elszállításáról és megfelelő kezeléséről is. A kezdeményezés célja az illegálisan elhelyezett szemét felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Számolt be róla a szoljon.hu. Két különálló jármű tűzhöz is riasztották a tűzoltókat a napokban a Jászkunságban. Számolt be róla a szoljon.hu. Karcagon egy autókereskedés telephelyén egy kis teherautó kapott lángra. Törökszent Miklóson pedig egy szupermarket parkolójában gyulladt ki egy személyautó. A tűzesetekhez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. Az esetekben senki sem sérült. Folytatódik mezőtúron az orvosi ösztöndíjprogram, amelynek már kézzel fogható eredménye is van. A korábbi évek egyik támogatottja jelenleg rezidensként dolgozik a városban, és a tervek szerint hosszú távon is mezőtúron marad. A programmal már az egyetemi évek alatt szeretnék megszólítani a leendő orvosokat. Az orvostanhallgatók ösztöndíjat, a később mezőtúron dolgozó rezidensek pedig szintén támogatást kaphatnak. A már végzett házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára letelepedési támogatást is biztosít. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És a stúdióban most Fodor Attila, ma ünnepelne Ray Charles, ezen a napon született Julio Iglesias, aki eredetileg focistának készült. Fia Erike is nagyszerű sikereket ért el, akárcsak a főnök Bruce Springsteen, aki szintén ezen a napon született, ahogy Kőszegi Ákos színművész is. A Coldplay dalát játszunk.
0: 102.4 West FM.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Holnap egy hideg front hozhat csapadékot a térségbe, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Kezdetben még majd csütörtökön délelőtt napos idő várható, délután viszont már észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Élénk helyenként erős lesz a nyugati, délnyugati szél, a hőmérsékletek 21 fok körül alakulnak. Pénteken a napsütést többször zavarják meg felhős időszakok, de csak elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Az észak-nyugati szél lesz majd élénkebb, 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A szombati nap kicsit felhősebb időt hozhat, némi csapadék is előfordulhat, a déli-délnyugati szél lesz majd élénk. 22 foknál is több lehet, vasárnap pedig elérhetjük a 25 fok feletti maximumokat is. Egy slágeres előadó a 90-es évekből, az OMC, szól már is a How Bizarre a 102.4 Best FM-en.

Mondj, hogy emlékszel! 102.4 Best FM, a legjobb zenék, érkeznek a programajánlatok. Segítség megnősültem Pindrok Csaba vígjáték a Kisújszálláson, pénteken 19 órától látható a Vigadóban. Lakatos László műsora Jászberényben az Ifjúsági Házban látható pénteken 18 órától. Nové Soma is ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd pénteken este 9-től. Agatha Christie az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Mart Fűna Művelődési Központban pénteken este 7 órakor kezdődik. Kutatók éjszakája a Szolnok Campuson többek között látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal pénteken 18 órától. A Lady Macbeth 40 éves jubilómi koncertje pénteken este 7 órakor kezdődik Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Beszédes Henrietta egyszemélyes edukatív színházi előadása, az Anya, te hogy vagy, az Abba Novákban látható majd szombaton 16 órától. Kék lámpások napja Tiszakécskén a lovaspályán szombaton a rendezvénytéren lesznek látványos szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyerekprogramok, egészségügyi szűrések, valamint 17 órától fellép Vastag Csaba. 13. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál ezen a hétvégén, szombaton a Tiszai Hajósok terén 10-től már látható Mihályi Réka gyermekműsora, déltől az Oti Akusztik, majd 14 órától a Candyman Duo lép színpadra. Később látható még az Atomik, míg a Dívák koncertje, Fésűs Nelly, Détár Enikő és Ladinek Judit műsora 18-15-kor kezdődik. A Tiszaparton 15-15-től látható majd az Akusztik Cats Duo 17 órától a Benson Madame, 19-15-től pedig a Zolbert Duo. A haltelepítés szombaton 14 órakor kezdődik majd. Vasárnap lesz majd veterán autó és motorkiállítás a Tiszai Hajósok terén, felép 10.30-tól az Operenciás Együttes 3.41-től pedig az Akusztik Gitár Café műsora látható. A Tiszaparton fellép többek között 11-től Cseszárik László, 14:30-tól pedig a Musical Trips Trio. A legjobb zenék között most Ed Sheeran slágere hallható a 102.4 Best FM-en, a She Verse.

92.4 Best FM, a legjobb zenék. Holnap 11 és 16 óra között hídvizsgálatot végeznek a Jászfényszarui Galga hídon, ezért alkalmanként 10-15 perces teljes útzára kell arra felé számítani. Ugyancsak holnap 8 és dél között hídvizsgálatot végeznek majd Újszászon is, a vasúti átjárónál található Holttápió csatorna hídon. Itt is 10-15 perces időszakos teljes útzára kell ebben az időszakban számítani. További közlekedési infókkal folytatjuk. A 4-es úton Karcag térségében ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek, ezért ott váltakozó irányban jelzőrös forgalom irányításra kell számítani. Ugyancsak a 4-esen a 216-os kilométernél az M35-ös csomópontjánál van korlátozás. Vecsésnél a 21-es kilométernél útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Nagykörös térségében a 46-13-ason. Tápiószele térségében a 3-11-esen aszfaltozási munkálatokat végeznek. Ugyancsak Tápiószelénél útszűkület van a Rákóczi úton, Dózsatelepnél pedig a 3-11-es 17-es kilométerénél kell aszfaltozási munkálatra számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület, Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani, de arrafelé a 42-esen Földes és Báránd, valamint Báránd és Püspökladány között is útszűkület van érvényben. Útszűkület van az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között, az M44-esen Kunszentmártonnál, ahol csomópontot építenek, Debrecennél a 33-as úton a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás, az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön is, a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfői összekötő úton. Albertis és Dán-Szent Miklós között is útszűkület van érvényben. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé a 32-24-esen. A mai napra a United egyik első sikere maradt, hárman párban a legjobb zenék között, Hatom meg Night Shift. Fodor Attila vagyok, további kellemes szerda délutánt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Októbertől várhatóan teljes kapacitással termelhet a 100 halombattai finomító. Jön hétvégén a kutatók éjszakája. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

want it.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul az első szakasz a Szent István vidék fejlesztési programban, ismét keresik a legkövérebb medvét Alaszkában. Holnap felhők érkezhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai halat lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesést fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik, napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet, délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tudom, hogy a szerénységet tiltja, hogy elismételjük azt adásba, amit adáson kívül mondtál, de hát akkor majd én elmondom helyetted. Életem munkája az All Good, szóval, hogy ez minőség. Ez össze van rakva, és hogy jó a koncepció, jók az ötletek. Figyelj, Fi, tökre egyetértek veled, különben ez nem lett volna Beatport második helyzet.
4: De ez nem az.
3: Ez ott a Traxxos.
4: Ez ott a Traxxos.
3: A Playwright volt.
4: A Playwright volt a
3: másik. Mert már annyi FND megjelenés van, már én sem tudom követni.
4: De képzeld, hogy megnéztem a múltkor, ilyen viccből összeraktam egy mappába a szoftverben, és kijött, hogy valami, nem tudom, valamilyen két napig mehetne egyfolytában ismétlés nélkül az összes eddig megjelent ilyen effendi.
3: Szokott is menni néha, amikor Miller úgy gondolja, hogy akkor egy hónapig összeeffendizi a csütörtököt, és akkor simán volt már ilyen.
4: Jó, de Imre egy jelenség, egy egyéniség, ezt csak ő meri megcsinálni. Meg én sem merem megcsinálni.
3: Jó, de most viccet félretéve, mi miatt? Tehát tényleg mi miatt mondod azt, hogy na most ez jelenleg a produceri munkádnak az égköve?
4: Hát amiről beszéltem, hogy ilyen szerencsés együttállása az ötletnek, a megvalósításnak. Nagyon tetszik a vokál, amit a csaj fölénekelt, ugye a jamaikából. Nagyon tetszik a sztori továbbra is.
3: Az megvan az a nyelvtör, ugye? A jamaika.
4: Igen, ezt most nem is próbáltam elmondani, mert esélyem nincs rá éppen ebben az állapotban. Na mindegy, tehát, hogy a vége annyira kompaktul egybe van az én fülemnek, hogy azt mondom, ez az. Ezt akartam hallani, és amikor a Dave Lee, a Joey Negro, az öreg híres Joey Negro fölrakja a chartjára a negyedik helyre, akkor azért úgy hogy egy kicsit így kirázott a hideg, amikor megláttam. Na, szóval azért ezek nekem ilyen elismerések.
3: Mondjam, miért István, nem mondjam, miért van ez?
4: Na.
3: Mi jó vagy.
4: Köszönöm.
3: DJ Fendi a lemezjátszók, 8-ig itt a Veszten Pop és Rádió Slágerekkel.
4: Nincs mi.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor legyünk azért igazságosak és önreflektívek, tehát hogy hiába, ezt te mondtad ugye még hónapokkal ezelőtt erre a dalra, ugye, hogy hiába van, amikor minden jó, meg minden tök jó, meg ott is egybe van, valahogy mégsem jön át, mégsem üt át, mégsem robban be. Az egyik legméltatlanabbul alulértékelt FM-i remix jön. Nyugodtan kimondhatjuk, mert hogy egyébként egy klasszikus darabról van szó, egy nagyon alapból egy nagyon jó zene, tök jó nyújtál hozzá, és valami mégsem.
2: Ugye ez a verzió, ez nem jelent meg. Ugye ebből van egy rádióverzió, vagy ami megjelent, teljesen más, az ugye ez egy ilyen húzósabb, erősebb darab, és abból gondoltam csinálni egy ilyen kicsit ilyen bugi mixnek neveztem el ezt a verziót, egy kicsit olyan bugi is, tehát hogy már hogy azért ráznád rá, de mégsem őrjöngesz rá. Ez nem jelent meg hivatalosan, szóval Anklandomon fönt van, letölthető, tehát elérhető, és én játszom is rendszeresen, és amúgy nagyon szeretik, tehát látom az emberek, hogy fölismerik, gólogatnak rá, megvan a lábmozgása az asztal mellett, tehát hogy igen, én nekem nagyon tetszik, neked is nagyon tetszik, de ugye ez nem jelent meg hivatalosan. Az azért nem lett olyan átütő.
1: Hát, ha egyszer majd évekkel később. Volt már ilyen a pop történelemben, hogy ott volt ilyen súranon, azt egyszer csak valaki felfedezte magának, és akkor meg.
2: Így van.
1: Na, Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, DJ Effendi remixében, akkor ez nem Effendi Disco, akkor ez Boogie Mix.
2: Nem, ez Boogie Mix. Boogie.
1: Sign Your Name itt a Best of the Night-ben.

0: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És tényleg, ha már az öntömjénezésnek erre a nagyon veszélyes talajára léptünk így rögtön az óra elején, hát akkor folytassuk. Menjünk tovább ezen a mesdjén, én azt mondom, szóval, hogy 0620 55 55 155, az a baj, fejből nem tudom a címünket, de Hegyalja út 5-11, azt hiszem, ott vagyunk. Az, hogy 5 évesek leszünk. Szeptember 27-én, tehát, hogy ajándékot, tortát, kisebb készpénz.
2: Masszázsutalvány, bármi, ami...
1: bármit elfogadunk. Jó szűn, tehát mi rendes,
2: hétvége,
1: rendes ünnepeltek vagyunk, mi nem nézzük a fogát az ajándéklónak.
2: De ez olyan, mint a Fogány Madonnában, amikor a kert, mondjuk kérdezik, hogy hívják a...
1: Bújtort?
2: Nem, a Hernándor Judit kérdezi, hogy megkínálja őket valamivel, és akkor mondja a kert, hogy... hogy kérnek egy szendvicset, igen, nekem jó lesz, szalámival, libamájjal, mindegy, ami van itthon, libamájjal, 80-as években. Na, így vagyunk mi az anyag, nekünk mindegy, így. Tehát wellness hétvége, bármi jöhet.
1: Igen. Jó, már hogy igen, mert 5 évesek leszünk vasárnap.
2: Úgyhogy szerintem megérdemelnénk.
1: Abszolút, amúgy. Abszolút. Egyébként tök igazad, hogy tényleg össze kéne hozni valamit így csapatilag.
2: Igen.
1: Azt nem mondom, hogy menjünk el a Purple Disco mesére, mert mindig mondom, azt sose jön össze, úgyhogy...
2: De mert most lehet, hogy még tartasz, vagy már újra föllép? Mert ugye volt egy kihagyása, mert a füle megbetegedett. Hát hónapokig nem zenélt.
1: Igen, amire elmehettünk volna, ugye itt volt Magyarországon a strandon, azon megint pont nem voltunk. Tehát, hogy...
2: De várjál, akkor viszont a strand...
1: Az a strand után volt, nem?
2: Nem, előtte, akkor már zene, igen.
1: Akkor már zene,
2: igen, bocsánat.
1: Na mindegy, jó van.
2: Nem figyeltem annyira a Tinónak a munkásságát.
1: Pedig a tiédet nagyon kéne, hogy figyelje egyébként, minden viccnék. Jó, írjál be te a közösbe, jó? Hát akkor jobban működik, hogy legalább akkor mi ünnepeljük meg saját magunkat.

0: DJ Effendi.
1: És tényleg van egy generáció, aki ezt már csak ugye az egészségügyi miniszterhez meg az ő táncához köti, de hát ugye ez egy filmbetétdal,
2: hát
1: ugye
2: a éhezők viadalán is tudják. Hogy... De szerintem azért még az nem annyira régi talán, hogy a mai fiatalok nem tudják.
1: Ugyanaz jutott eszembe, hogy szerintem nem. Most mindjárt utána hát, is nézem.
2: Már régi, de hogy annyira talán nem, mint tudom én, nem a magas szőke fele már cipőbe vagy.
1: Figyelj, ilyenkor szoktunk így beszélni valamiről, és akkor mondjam a dátumot?
2: Na.
1: 2012-es, 14 éves az éhezők viadala.
2: Igen, de azért az annyira nem régi szerintem.
1: Hát jó, de mondjuk érted, mondjuk akkor volt 3-4, mondjuk azt még akkor nem nézhette meg, most meg már azért 18.
2: És most már nem akarja megnézni, nem? Tehát...
1: Hát egy kicsit már nem tudom
2: képzelni. Most már más érdekli.
1: Igen, na, hát akkor DJ Effendi jövő szerdán.
2: Is.
1: És akkor már bőven betöltjük az ötöt. Ugye? Köszönjük szépen. Jövő szerdán. Várok vissza.
2: Addig várjuk az ajándékokat természetesen.
1: Persze. 0-25-50-150. Köszönjük. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda címre. 6 éves kislány az új női csúcstartó Rubik kocka kirakásban, főleg nyugatra ígérnek esőt holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Akár már idén munkaszüneti nap lehetne december 24-e, a parlamentnek tízes képviselők nyújtottak be erről javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok december 24-én zárva tartanának a szokásos kivételekkel, a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, a virág- és édességüzletek például kinyithatnának. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
2: Azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvost. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztása jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból, telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 ezer forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit és körözést adott ki ellene. 6 éves kínai kislány állított fel új női világcsúcsot a Rubik kocka kirakásában. A gyerek naponta 2-3 órát gyakorol. Egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 század másodperces átlagidőt ért el. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem örülünk annak, hogy félbevágtuk a hetet, és hát remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a csodás naptól. Kérem szépen, 50 Cent kezdi ezt az órát, ez a PIMP.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy görbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1992-ben robbant be a Criss Cross a Jam című dallal, és 8 hétig vezették ezzel az amerikai Billboard Hot 100-as listát. A duó tagjai ekkor még ilyen 13-14 évesek voltak, és hát mi volt a védjegyük? A ruháikat fordítva hordták, amit egy időre még divattá is tettek. Ennyi. Viszont ezt a dalt, ezt úgy megcsinálták, hogy ez körülbelül örökké menni fog. Jön a Jump!

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Melanie C-nek az első olyan dal, amit szólóba adott ki, és érdekessége, hogy az albumon egy lassabb verzió szerepelt, de az igazi áttörést anno a Hex Hector féle dance remix hozta meg neki, sőt, ő később még egy Grammy-t is hozott, úgyhogy elég jól sikerült. Na, I'm Turned to You, Melanie C-től, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy nekem is új dolog az, hogy a világ egyik legidegesítőbb dalában Elton John közreműködött, hiszen ő zongorázik benne. Plusz ugyebár a Bee Gees féle diszkó hangulat sem véletlen, a csapat szándékosan idézte meg a 70-es évek csillogó világát, és hát valaki szereti, van aki nem, én az utóbbiba tartozom, attól függetlenül nem lehet itt teoretikusan kimondani, hogy ez egy rossz dal, csak hát olyan fura, ennyi. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Indul!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és a

0: mit tehet a sejt?
1: Állatul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

Besztefem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, örökérvényű kérdés, ki engedte ki a kutyákat? Micsoda dal volt? Mekkorákat bulisztunk rá? Nagyjából ilyen sulibálokon. Jön a Bahamen, ez a Who Let the Dogs Out?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Új funkciója van a digitális állampolgárság programnak. A Black Friday akciókat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik, napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet, délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékét. Csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telik ez a csodás este, és remélem, hogy tetszenek a zenék, amiket így felsorakoztatunk nektek. Most például Rihanna kezdi ezt az órát. Jön a Panda Replay.
3: Ez a Night Shift.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 99-ben jelent meg a következő dal, amit az Artful Dodger jegyez, és ez a Re-Remind. És akkoriban egy 18-19 éves srác énekelte fel magát, a vokát, akit úgy hívtak, hogy Craig David. Gondolom nem kell magyaráznom, hogy ez a dal egyből azért komolyan megnyomta az ázsióját, és elég nagy ugrást jelentett a hír nevében. Na, de eleget beszéltem már róla, inkább hallgassuk meg, jön a Re-Remind!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben Avril Lavigne bebizonyította, hogy ha van egy jó refréned, a klipben mondjuk gördeszkázol, és mellette lányként nyakkendőt hordasz, akkor olyan nagy baj nem lehet. Na jó, azért a viccet félretéve ez biztos, hogy azért egy picit komplikáltabb, de hogy a Complicated Unknown nagyon jól sikerült, az egyszer biztos. Én pedig most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki megcsinálta a bajkeverős slágert. Hogy miért mondom ezt? Mert a Troublemakernek olyan a refrénje, hogy egyszerűen bármennyire is ellenkezünk ellene, bármennyire is próbáljuk kiverni a fejünkből, olyan dallamtapadást okoz, hogy körülbelül még órákkal később is ezt dúdoljuk. Úgyhogy előre is bocsánat mindenkitől, de aminek mennie kell, annak mennie kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly károkat okozott a hőség a hallgazdaságoknak. Hackerek szerezhettek meg adatokat az FBI-tól. Holnap felhők érkezhetnek, néhol eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmakközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai halat lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, és egy csodás szerda estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik, bár szerintem 10 óra után már éjszaka van. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Készüljünk együtt szerintem a csütörtöki napra a legjobb zenék kíséretével. Most Pink kezdi ezt az órát, ez a Stupid Girl.
0: Ez a Night Shift a Best.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap 24-én Gellért és Mercedes névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Gerdákat. Zivcsá Gerda, nagyon boldog névnapot kívánok, a Gerdhártokat, a Grizeldákat, a Máriákat és a Zeldákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, holnap reggel egy SMS vagy egy telefonhívás formájába tessék felköszönteni az illetőket. Ennyi. Én pedig most küldök nekik egy dalt, ez a TLC és a No Scrubs.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben nagyon sokan furcsálták, hogy hogy lehet az, hogy a Faithless felkérte Dido-t, hogy ő énekelje a vokál egy részét, és hát mit keres ott Dido. Viszont azt nagyon kevesen tudták, hogy Dido-nak a testvére a Faithless alapítói között volt, úgyhogy van egy kis családi szál is itt a történetben. Arról nem is beszélve, hogy az is furcsa volt, hogy az addigi ilyen nagyon pörgős, nagyon bulizós zenék helyett most egy ilyen kicsit lassabb, melankolikusabb dalt hoztak. Viszont szerintem nagyon jó lett, és nagyon sokan imádják. Úgyhogy nincs más dolgom, play gomb, és ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy olyan szerelmes dal, ami valójában több, mint egy szerelmes dal, hiszen a hűségről és a feltétel nélküli támogatásról szól, megspékelve erős dobokkal, egy kis gospel hangulattal és egy olyan refrénnel, amihez külön használati utasítást kellene szerintem írni. Ez Emily Sunday és a Next to Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1999-ben közvetlenül az ezredfordulós láz közepén érkezett a Topaz és a New Millennium. Akkoriban mindenki azt találgatta, hogy vajon mit hoz majd az új évezred, a Topaz pedig húzott egy mondjuk úgy, hogy nagyon keményet, és rakott rá egy komoly house alapot, és ez lett belőle. What is fact? Should you be a reason? For us to change.

It's time for change. For change.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szerda éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem be, hogy a csillagászati ősz első napjának az utolsó órája most kezdődik, bizony, Kylie Minogue-kal jön tőle az In Your Eyes.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és most akkor megnézzük, hogy mit hoz számunkra a holnapi nap időjárása. Hát reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 8 fokra ébredünk, napközben viszont lesz vagy 19, ami nem olyan rossz, tehát azért már nem az a nyár. Mondjuk nyáron meg azt mondtuk, hogy nagyon meleg van, jaj de jó lenne egy kis hűvös, most meg hogy csökken a hőmérséklet, jaj de jó lenne, hogyha nyár lenne. Ugye? Soha nem vagyunk elégedettek, ennyi. Viszont a legjobb zenékkel azért meg tudunk békélni szerintem. Jön most a Lighthouse Family, ez a High.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg az ATB Let You Go című dalam André Tannenberg Two Words albumáról. A vokált Roberta Carter Harrison, a kanadai Wild Strawberries énekesnője hozta, és érdekesség, hogy a dal alapja szintén az előbb említett Wild Strawberrieshez kapcsolódik. Úgyhogy ez a minta példája annak, hogyha mondjuk egy ilyen üzleti kapcsolat nagyon jól működik. Jön az ATB és a Let You Go!

0: ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about, you know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a hálánkat mindig jobbnál jobb zenékkel fejezzük ki. Most például Jennifer Hudson érkezik, ez a Spotlight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Azt meg pláne remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, egy csodás csütörtöki napot, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

like the same story. Yeah.

0: nem kopik.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.